Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó pápa látogatása és beszéde a római La Sapienza Tudományegyetemen. Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Fenséges örökség, Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére.

0: Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó beszéde a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa május 14-én ellátogatott a Római Sapienza Egyetemre, ahol az egyetemi közösséggel, hallgatókkal, oktatókkal és kutatókkal találkozott. Beszédében a fiatalok reményéről és szorongásairól, a háború és a fegyverkezés veszélyeiről, a mesterséges intelligencia felelősségéről, valamint az oktatás és az emberi méltóság kapcsolatáról szólt. A Szent Atya különösen erőteljesen beszélt arról, hogy a fiatal nem algoritmus, hanem Isten által teremtett személy, aki a jövő építője. A Szent Atya május 14-én csütörtökön lelkipásztori látogatást tett a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa délelőtt 10:30-kor autóval érkezett a felsőoktatási intézménybe, ahol elsőként a Divina Sapienza, az isteni bölcsesség egyetemi kápolnában csendesen rövid imát mondott, majd találkozott egy csoport diákkal. Ezt követően a rektori palotában magánbeszélgetést folytatott az egyetem rektorával, és aláírta a vendégkönyvet. A program részeként leleplezték a pápai látogatás emléktábláját, majd a Szent Atya köszöntötte az egyetem szenátusának tagjait és az alkalmazottakat. 14. Leó pápa ezt követően megtekintette a Sapienza és a pápaság című kiállítást, majd az Aula Magnában találkozott az oktatókkal és a hallgatókkal, ahol beszédet mondott. A találkozó végén a monumentális lépcsősorról üdvözölte az összegyűlt diákokat, majd délután 1 óra körül visszatért a Vatikánba.
1: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma.
0: Leó pápa a beszéde elején örömét fejezte ki, hogy találkozhat a Sapienza egyetemi közösségével, és külön kiemelte az intézmény társadalmi érzékenységét. Egyetemük számos tudományterületen a kiválóság központja, ugyanakkor elkötelezett a tanuláshoz való jog mellett is, különösen azok számára, akik kevesebb anyagi lehetőséggel rendelkeznek, a fogyatékkal élők, a fogvatartottak és a háborús övezetekből menekülők számára. Külön megemlítette azt a humanitárius folyosót is, amelyet a Római Egyházmegye és az egyetem közösen nyitott a gázai övezetből érkező diákok számára. A Szent Atya először a hallgatókhoz fordult. Felidézte az egyetemváros útjait, amelyeket nap mint nap bejárnak a fiatalok. Úgy képzellek el benneteket, hogy néha gondtalanok vagytok, örültök saját fiatalságotoknak, amely még egy gyötrelmekkel és súlyos igazságtalanságokkal terhelt világban is lehetővé teszi számotokra, hogy érezzétek, a jövő még nincs megírva, és senki sem veheti el tőletek. A pápa hangsúlyozta, hogy a tanulmányok, a barátságok és a mesterekkel való találkozás képesek megváltoztatni az embert, és rajta keresztül a világot is. Amikor az igazság utáni vágy kutatássá válik, tanulmányaitok bátorsága egy új világ reményéről tesz tanúságot. A pápa ezután a fiatalok lelki nehézségeiről beszélt, különösen a mai társadalom nyomására.
1: Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili.
0: Nem szabad eltitkolnunk, hogy sok fiatal rosszul érzi magát. Rámutatott, hogy a teljesítménykényszer és az elvárások sokakat szorongásba taszítanak. Ma ez egyre inkább az elvárások zsarolásából és a teljesítmény nyomásából fakad. A Szent Atya kemény szavakkal bírálta azt a rendszert, amely az embert számokká redukálja. Ez egy torz rendszer, mindent átható hazugsága, amely az embereket számokká alacsonyítja a versenyképesség végsőkig fokozásával, és magunkra hagyva bennünket a szorongás spiráljában. Ezután egy rendkívül erős mondatban fogalmazta meg az ember méltóságát. Mi nem annak összege vagyunk, amink van, és nem is egy néma kozmosz véletlenszerűen összeállt anyaga, szögezte le a pápa. Ebből kiindulva 2 kérdést fogalmazott meg. A Szent Atya szerint a fiatalok szenvedése egy alapvető kérdést tesz fel. Ez a rossz érzés arra a kérdésre ösztönzi a fiatalokat, ki vagy? Majd hozzátette, önmagunkká válni minden ember életének sajátos feladata. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy erre a kérdésre senki sem tud teljesen egyedül válaszolni. Mi a kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk vagyunk. Ezért nevezte alapvető fontosságúnak az egyetemi éveket. Létfontosságú, hogy az egyetemi évek a nagy találkozások ideje legyenek. A pápa ezután a jelen világ drámai helyzetére irányította a figyelmet.
1: Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo

0: aggasztónak nevezte a fegyverkezést. Az elmúlt évben óriási mértékben nőtt a katonai kiadások összege a világban, különösen Európában. 14. Leó figyelmeztetett. Ne nevezzék védelemnek azt az újra fegyverkezést, amely növeli a feszültséget és a bizonytalanságot. A pápa szerint ez az út elveszi az erőforrásokat az oktatástól és az egészségügytől, elszegényíti az oktatásba és az egészségügybe való befektetéseket, meghazudtolja a diplomáciába vetett bizalmat, és olyan eliteket gazdagít, akiket mit sem érdekel a közjó. A Szent Atya külön figyelmeztetést fogalmazott meg a mesterséges intelligencia kapcsán. Figyelemmel kell kísérni a mesterséges intelligenciák fejlődését és alkalmazását katonai és civil területen. Majd hozzátette, nem szabad, hogy ezek mentesítsék az embert a felelősség alól, vagy még tragikusabbá tegyék a konfliktusokat. Az ukrajnai, gázai, libanoni és iráni helyzetet említve így fogalmazott. A háború és az új technológiák kapcsolata az embertelenség spirálját írja le. Ezért hangsúlyozta, a tanulmányoknak, a kutatásnak és a befektetéseknek az ellenkező irányba kell haladniuk. Radikális igent kell mondaniuk az életre. Majd erőteljes felkiáltással folytatta.
1: Sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
0: Igen az ártatlan életre, igen a fiatal életre, igen a békért és igazságosságért kiáltó népek életére. 14. Leó Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját idézve beszélt az ökológiai válságról is, és arra bátorította a fiatalokat, hogy ne essenek kétségbe. Ne adjátok át magatokat a lemondásnak, hanem alakítsátok nyugtalanságotokat proféciává. Különösen a hívők tudják, hogy a történelem nem kerül reménytelenül a halál kezébe, hanem mindig oltalmat élvez, bármi is történik, egy olyan Isten által, aki a semmiből teremti az életet, aki ad anélkül, hogy elvenne, aki oszt anélkül, hogy fogyasztana. Ma éppen egy birtokló és fogyasztói paradigma összeomlása nyitja meg az utat egy új paradigma előtt, amely már kisarjadóban van. Tanulmányozni, művelni és védelmezni az igazságot. Majd így buzdított. Legyetek az igazi béke kézművesei, a fegyvertelen és lefegyverző békéjé, az alázatos és kitartó békéjé a népek közötti harmónián és a földvédelmén munkálkodva. Szükség van a fiatalok intelligenciájára és bátorságára. A hermeneutikától a cselekvéshez kell eljutnunk. Oly kevés figyelmet fordítanak rátok egy egyre kevesebb gyermekkel rendelkező társadalomban, mégis tegyetek tanúbizonyságot arról, hogy az emberiség képes jövőt teremteni, ha bölcsen építi azt, kérte Leó pápa a fiataloktól.
1: In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e cuori dei giovani.
0: A beszéd végén a pápa az oktatókhoz fordult, utalva az egyetem nevére, Sapienza, bölcsesség, amely isteni nevet visel. A tanulás és a kísérletezés helye, amely évszázadok óta képez a kritikai gondolkodásra. Hangsúlyozta a tanárok felelősségét, kérte, hogy higgyenek a diákokban. Tanítani a szeretet egyik formája, nyomatékosította Leó pápa. Majd hozzátette, a fiatalok szívéhez kell szólni, nem csupán az ismereteikhez. A tanítás tehát az életen átívelő értékekről szóló tanúságtétellé válik. A valóság iránti törődés, a még meg nem értett dolgok elfogadásának érzése és az igazság kimondása. Mi értelme lenne végül is egy olyan kutatót vagy szakembert képezni, aki nem ápolja saját lelkiismeretét, igazságérzetét és tiszteletét az iránt, amit nem lehet és nem is szabad kontrollálni, tette fel a kérdést a pápa. A tudás valójában nem csak a szakmai célok eléréséhez hasznos, hanem ahhoz is, hogy felismerjük, ki is vagyunk valójában. Az órákon, a szakmai gyakorlatokon, a várossal való interakciókon, a szakdolgozatokon és a doktori fokozatokon keresztül minden diák mindig új motivációt találhat, összeegyeztetheti a tanulmányokat és az életet, az eszközöket és a célokat. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy látogatása a Sapienza közössége és a római egyház közötti új nevelési szövetség jele kíván lenni, és apostoli áldását adta a jelenlévőkre.

0: Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Május 14-én csütörtökön 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki Michael Welles Benek memphiszi címzetes érseket, aki eddig Magyarországon képviselte a szentszéket. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki a hamarosan távozó nuncius eddigi szolgálatáról. Michael Welles Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt Benek érsek, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. Szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a Szentatya tanítását és üzenetét. Kívánjuk, hogy új állomás helyén is Isten áldása kísérje gyümölcsöző munkáját, zárul a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye. Fenséges örökség. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
1: Egy község lelkipásztora tudomást szerzett egy özvegyasszonyról, aki nagy szegénységben élt. Felkereste az asszonyt azzal a szándékkal, hogy valami anyagi segítségben részesítse. Beszélgetés közben az özvegy elmondta, gyakran nélkülözi a legfontosabb élelmiszereket. Jól lehet, Ausztráliában él egy fia, akinek jól megy a sora. És nem segíti magát semmivel sem? Kérdezte a lelkipásztor. Nem, semmivel sem. Igaz, rendszeresen ír minden hónapban egy levelet, és ebben küld néhány képet. A lelkipásztor megkérte az asszonyt, mutassa meg neki ezeket a képeket. Ekkor derült ki, hogy a képek értékes külföldi bankjegyek, amelyek darabja $50 ér. Ez a történet találóan szemlélteti az emberiség gyakori állapotát. Nevezetesen azt, hogy nem vagy nehezen veszem észre a bennem is és másokban is rejlő értéket, az úgynevezett fenséges örökséget. A szentírási rész a felhőről, mint égi jelenségről beszél. A felhő lehet egyszerre akadály és meghívás. Akadály azért, mert eltakarja a lényeget, és ezért többször szegezem a földre tekintetem, mint az égre. Ilyenkor süllyedhet az ember állati szintre, mert csak az állat nézi a földet. Ezért akadály a felhő. De ugyanakkor meghívás is, hogy legyőzzem az akadályokat. Minél magasabb egy hegy az igazi hegymászó számára, annál nagyobb benne a vágy, hogy feljusson a csúcsra. Szent Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében, a 2. fejezet 4. versében írja. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az üdvözülés azt jelenti, hogy az embernek rá kell ébrednie arra, amit Szent János apostol és evangélista első levelében így fogalmaz meg. Nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. A Szentleckében, az Efezusiakhoz írt levélben pedig Pál apostol ugyanezt a tényt így fogalmazza meg, idézem, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket. Milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Eddig az idézet. Amikor az ember ezt a fenséges örökséget önmagában felismeri, akkor már nem ül tovább tétlenül, nem bámészkodik, mint a galileai férfiak annak idején, hanem elindul és hirdeti, amit látott és hallott. Ezt tették az apostolok is, amikor mennybe menetele előtt Jézus őket útnak indítja isteni hatalmával. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindennek megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Ez azt jelenti, hogy nem csak meghívottak vagyunk, hanem küldetésünk is van. Az evangéliumi megbízásban hármas feladattal küldi Jézus mindenkori tanítványait. A tanítás, a megszentelés és a gyakorlati keresztény élet együttes, szét nem választható feladatával. A kerügma, a liturgia és a diakónia feladatával. Ebben együtt kell részt vennünk, mint szolgálati és általános papságban részesültek, és így teljesítjük küldetésünket, többször nézve felfelé, mint szoktunk. Krisztus a mennybe ment, ott vár ránk Atyával, de Szent Lelke által velünk és bennünk van. Nem tétlenül vár, karba tett kézzel, hanem vigasztaló erejével körülvesz, mindig jelen van, a világ végezetéig. Így kapcsolódik Urunk mennybe menetelének fő ünnepe, pünkösd ünnepéhez, hiszen ráhangol, és bevezeti azt külsőleg, amely bensőnkben megtörténhet. Bármikor. Mindig, amikor jelenlétébe helyezem magam, és Szent Lelkének erejével töltekezem. Fenséges örökségben élek. Milyen gyakorisággal gondolok erre? Mennyire tudatosítom ezt? Ha rendszeresen figyelek rá, nem létezik, hogy ez ne hasson meg. Ha pedig meghat, akkor változom és megváltozom. Növekszik bennem az új ember, a lélek által. Egyre Krisztusibb emberré válhatok.

Fenséges örökség. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennybe menetele ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. 14. Leó az ökumenikus mozgalomnak. Életet adhatunk egy új békés világnak. Leó pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek, újabb püspökök szentelése skizmához vezet.
1: Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. A Szentatya pénteken délelőtt fogadta a Vatikánban az EBSZ drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit, akik kétnapos tanácskozást tartottak Rómában. Jogállam, emberi méltóság, nevelés, megelőzés, az egyház és az állam összefogása mind hozzájárul ahhoz, hogy biztonságos, stabil társadalmakat építsünk, és megadjuk a szükséges támogatást a függőséggel küzdőknek. A halálbüntetés és a kínzás nem megengedett. Mindenki méltóságát tiszteletben kell tartani. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet országainak képviseletével május 14-én és 15-én az olasz delegáció a római képviselőházban szervezte meg a konferenciát a következő témában. Drogstop. Harcoljunk együtt a kábítószerkereskedelem ellen, hogy megvédjük a biztonságot, az egészséget és a jogszerűséget. A tanácskozás résztvevőit audiencián fogadta a pápa, aki rámutatott, mennyire fontos az illegális drogok elleni küzdelem. Az EBSZ 57 résztvevő államát képviselők jelenléte Vancouvertől Vladivostokig kollektív eltökéltségüket tanúsítja, amellyel szembe akarnak nézni a bűnhálózatokat támogató jelenséggel, ami kockára teszi társadalmaink jövőjét.
2: The Holy See is firmly convinced that the rule of law, crime prevention, and criminal justice must advance together in unity.
1: A Szentszék meggyőződése, hogy a jogállam, a bűnmegelőzés és a büntetőigazságszolgáltatás egységben kell, hogy haladjon. A jogállamiság hiteles alkalmazása továbbra is elengedhetetlen az átfogó emberi fejlődéshez. Egyetlen valóban igazságos társadalom sem lehet tartós, ha nem a törvény, hanem az emberek önkényes akarata uralkodik. Egyetlen személy vagy csoport sem veheti magának a jogot, hogy megsértse mások méltóságát. Ezért a megelőzés és a bűncselekményekre adott válasz szorosan összefügg az ember egyetemes jogainak tiszteletben tartásával és megóvásával. Ez nem csak a rendfenntartó erők feladata, hanem általában véve a társadalomé is, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, mutatott rá a pápa. A Szentszék ezért minden olyan kezdeményezést támogat, amely egy hatékony, igazságos, emberi és hiteles igazságszolgáltatási rendszer építésére irányul, mely képes megelőzni és feltartóztatni az illegális drogok gyártását és terjesztését. A valódi igazságosság nem elégedhet meg a puszta büntetéssel, a kitartás és az irgalmasság alkalmazásával elő kell segíteni a törvényszegők átnevelését és a társadalom szövetébe való újrabeilleszkedését. A minden embert megillető méltóság azokra is érvényes, akik bűncselekményt követtek el, ezért az kizárja a halálbüntetés, a kínzás és minden kegyetlen vagy megalázó büntetésforma alkalmazását. átfogó programokra van szükség ahhoz, hogy segítsünk a függőségtől szenvedőknek. Orvosi ápolást, pszichológiai támaszt és folyamatos rehabilitációt nyújtva nekik. Ez a több szakterületet átfogó megközelítés az emberi személy egészét vegye alapul, lépjen túl a pusztán büntető intézkedéseken és a megengedő megoldásokon is, amelyek nem képesek megszabadítani az egyéneket a függőség láncaitól. Ezáltal újra fölfedezhetik és megélhetik az Istentől kapott méltóságuk teljességét.
2: Preventing and countering organized crime is essential to building safe, just and stable societies.
1: Alapvetően fontos megelőzni és megállítani a szervezett bűnözést ahhoz, hogy biztonságos, igazságos és stabil társadalmat építsünk, szögezte le 14. Leó pápa, majd tisztelettel adózott a rendfenntartó erők és az igazságszolgáltatás azon tagjai előtt, akik életüket áldozták vagy megsebesültek kötelességük bátor teljesítése közben. Tanúságtételük ébresszen bennünk hálát, felelősségérzetet és megújult eltökéltséget. A Katolikus Egyház világszerte működő számos intézményen keresztül a függőségtől szenvedő személyek támogatásában szerzett nagy tapasztalatával kész tovább erősíteni a gyümölcsöző együttműködést a civil társadalommal.
2: Together, in a spirit of mutual respect and shared responsibility, we can promote policies that truly serve the common good and the inalienable dignity of every human being.
1: Együtt, a kölcsönös tisztelet és felelősség szellemében olyan politikát mozdíthatunk elő, mely valóban a közjót és valamennyi ember elidegeníthetetlen méltóságát szolgálja. Hozzon bőséges és tartós gyümölcsöket ez a konferencia, a nemzetek feletti együttműködés, a hatékony megelőzés és a hiteles remény stratégiáival, mondta Leó pápa, majd döntéseikre és az általuk képviselt népekre a bölcsesség, a remény és a tartós béke bőséges áldását kérte Istentől. Az EBSZ ma a világ legnagyobb, legkiterjedtebb nemzetközi biztonsági szervezete. Eredetileg az európai béke és biztonság garantálását szolgálta, de tevékenysége kiterjed Észak-Amerikára és egy ideje már Közép-Ázsiára is. Jelenleg 57 tagállama van, közöttük az összes európai állam, az Egyesült Államok és Kanada. A nemzetközi szervezet további 11 országgal működik együtt, például Ausztráliával, Izraellel és Japánnal. Az EBSZ tevékenysége ma kiterjed tagállamai emberi jogi és kisebbségi helyzetének javítására, demokratikus intézményeinek védelmére, választások megfigyelésére, fegyverzet ellenőrzésre, leszerelésre, biztonság és bizalomépítésre is, de a szervezet gazdasági és környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozik. Célja az európai biztonság és stabilitás megőrzése, a konfliktusok korai előrejelzése, a konfliktuskezelés, a válságkezelés és a válságok megoldását követő rehabilitáció.
0: XIV. Leó az ökumenikus mozgalomnak életet adhatunk egy új békés világnak. A Jöjjön el a te országod nevet viselő ökumenikus imaesemény előtt 14. Leó pápa videóüzenetben üdvözölte az összes résztvevőt és biztosította őket lelki közelségéről. A május 14-e és 24-e között zajló esemény egy ima mozgalom, amely arra hívja a keresztényeket szerte a világon, hogy imádkozzanak együtt áldozó csütörtöktől pünkösd vasárnapig, hogy minél több ember ismerje meg Jézust. A Jöjjön el a te országod 2016-ban indult, és mára több mint 1 millió keresztényt foglal magában, a világ nemzeteinek közel 90%-ában, 85 különböző felekezetet és hagyományt felülelve.
2: Each year during the Advent season, Christians address God with the words, Come Emmanuel.
0: Videó üzenetében Leo pápa az adventi időszak hagyományos ősi keresztény énekében szereplő kifejezésre reflektál: Ó jöjj, ó jöjj, Emmanuel! Ezzel a keresztények Ézsaiás proféciájának beteljesedésére, Emmanuel születésére szólítanak, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. A várakozás időszakában Leo pápa kiemeli, hogyan válnak énekeink és karácsonyi dalaink egyre sürgetőbbé, hogy Isten jöjjön le közénk, hogy megmentsen minket a bűntől és mindattól, ami árthat nekünk. Megjegyzi, hogy Istent kérjük, hogy gyógyítsa meg azt, ami megtört mind bennünk, mind a világban.
2: Even though we know that God is almighty and transcendent, we're still bold enough to ask him to be truly with us, not distant, but close.
0: Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy Isten mindenható és transzcendens, mégis elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy kérjük, hogy legyen igazán velünk, nem távol, hanem közel, hangsúlyozza a Szentatya. Majd rámutat. Mégis néha elfelejtjük, hogy szükségünk van Istenre, és hogy csak ő tudja kielégíteni legmélyebb vágyainkat és belső nyugtalanságunkat. Jézus Krisztus személyében Isten lejött, hogy testben közel legyen hozzánk. Most velünk van Szent Lelkén keresztül. Húsvét mostani 50 napjában az Alleluja ennek az időszaknak az énekévé válik, és egy módja annak, hogy dicsérjük és hálát adjunk Jézus feltámadásáért. Ő továbbra is a velünk lévő Isten, hangsúlyozza Leo pápa, miközben utal arra, hogy még a legközelebbi barátai sem mindig ismerték fel őt feltámadása után. Bár Jézus visszatért a mennyei atyához, nem hagyott minket árván. A Szentlélek ajándéka által jelen marad mindannyiunk számára az egyházban. Krisztus minden számunkra, nyomatékosítja 14. Leo. Ő benne találjuk meg az élet teljességét és értelmét. Ez az ajándék nem olyasmi, amit megtarthatunk magunknak. Inkább olyas valami, amit bátran hirdetnünk kell. A Jöjjön el a te országod 9-ed tökéletes lehetőséget kínál arra, hogy megosszuk a jó hírt és imádkozzunk, hogy mások is találkozzanak Isten Jézusban kinyilatkoztatott üdvözítő és felszabadító szeretetével. Leo pápa azzal zárja videó üzenetét, hogy felidézi prédikációját az idei húsvéti vigília szertartásról. A találkozásról, amelyről tanúságot akarunk tenni, a hit szavaival és a szeretet cselekedeteivel, úgy tesszük ezt, hogy életünkkel énekeljük az Alleluját, amelyet ajkunkkal hirdetünk. A Szentatya kiemeli, hogy a húsvét vasárnapi evangéliumban szereplő asszonyokhoz hasonlóan nekünk is vágynunk kell arra, hogy elinduljunk, és elvigyük az evangéliumot az emberekhez szerte a világon.
2: We too can give life to a new world of peace and unity.
0: Mi is életet adhatunk egy új, békés és egységben gazdag világnak, mint az emberek sokasága. Mégis egyetlen házat építünk, és egyetlen személy vagyunk Krisztusban, mert bár sok a keresztény, Krisztus egy, idézi Szent Ágoston Zsoltár kommentárjaiból. Videó üzenete végén Leo pápa Isten bőséges áldását kéri mindenkire, aki részt vesz az ökumenikus globális imamozgalomban. Leo pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. 14. Leo pápa üzenetet küldött a héten az észak-olaszországi városban megrendezett nemzetközi könyvvásárra. Ebben rámutatott, hogy az irodalomnak elő kell mozdítania az emberi méltóságot, a békét és a testvériséget. Továbbá hangsúlyozta, hogy a gyermekek, különösen a háború borzalmai és a közöny ridegsége közepette, reményt adnak a világnak. Szükség van olyan irodalomra, amely segít felismerni minden ember, különösen a legkiszolgáltatottabbak méltóságát, és amely egyre inkább a testvériség és a béke iskolájává válik. 14. Leo pápa ezt emelte ki a május 14-e és 18-a között Torinóban tartott nemzetközi könyvásárra küldött táviratában. Az üzenetet, amelyet a Szentatya nevében Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár küldött, Roberto Repole bíboros torinói érseknek és a nemzetközi vásár résztvevőinek címzett. A vásár igazgatója olvasta fel a rendezvény megnyitó ünnepségén, május 14-én csütörtök délelőtt a pápa üzenetét. Ebben a Szentatya a könyvvásár címét, amely Elsa Morante írónő A világot a gyermekek mentették meg című művére épül, jelentősnek és időszerűnek nevezte. Leo pápa kiemelte, egy olyan időszakban, amelyet a háború borzalmai és a közöny ridegsége folytogatni látszik, a gyermekek azzal a veleszületett képességükkel, hogy friss szemmel látják a világot, lángra lobbantják a reményt a társadalomban. A Szentatya üzenete végén reményét fejezte ki, hogy az esemény megújult tudatosságot kelthet a kultúra fontosságáról, a párbeszéd és az egyetértés előmozdításában. Leo pápa szavai a táviratban visszhangozzák azokat a gondolatokat, amelyeket egy hete a torinói eseményen résztvevő vatikáni könyvkiadó képviselőihez intézett az intézmény alapításának centenáriumán. Az alkalomból a Szentatya akkor hangsúlyozta, hogy az olvasás táplálja az elmét, segít a tudatos és jól kialakult kritikai érzék kialakításában, és védelmet nyújt a fundamentalizmusok és az ideológiai leegyszerűsítések ellen. Azt is sürgette, hogy mindenki olvasson könyveket ellenszerként a zárt gondolkodásmódra, amely merev hozzáállásban és a valóságról alkotott redukált nézetekben nyilvánul meg.
1: A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek. Újabb püspökök szentelése skizmához vezet. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, újból figyelmeztette a tradicionalista testvérület tagjait. Az egyházi közösség végleges megszakadását jelenteni, ha megtartanák a júliusra tervezett püspök szenteléseket. A pápa továbbra is imádkozik azért, hogy a lefevriánusok meggondolják magukat. A Marcel Lefebvre érsek által alapított 10. Szent Pius papi testvérület bejelentette, hogy a pápa felszólításai ellenére is kitart terve mellett, miszerint júliusban pápai jóváhagyás nélkül új püspököket szentel. A hittani dikasztérium prefektusa újabb nyilatkozatot adott ki, amit előzőleg 14. Leó pápa tudomására hozott. A pápa továbbra is imádkozik, hogy elkerüljék az újabb skizmatikus cselekedetet. Ez a lépés valójában az 1988. június 30-i eseményt idézné fel, amikor Lefebvre érsek 4 püspököt szentelt fel, amely laté sententié önmagától beálló, vagyis automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után. Fernández bíboros ismételten leszögezi, hogy a tervezett püspök szentelésekhez nincs pápai jóváhagyásuk. Ez skizmatikus, szakadár cselekedetnek minősül. A skizmához való formális ragaszkodás súlyos vétek Isten ellen, és az egyház törvényeiben meghirdetett kiközösítést vonja maga után. A Szentatya továbbra is imádkozik, és kéri a Szent Lelket, hogy világosítsa meg a 10. Szent Pius papi testvérület felelőseit, hogy lépjenek vissza ettől a rendkívül súlyos döntéstől. Mint ismeretes, február 12-én a hittani dikasztérium prefektusa a Vatikánban találkozott a Szent 10. Pius társaság előjárójával, Davide Pagliarani atyával, és megbeszélést folytattak a társaság február elején bejelentett szándékáról, hogy új püspököket szentelnének. A bíboros által akkor aláírt nyilatkozat a teológiai párbeszéd útját és a felszentelések felfüggesztését javasolta, melyek az egyházi közösség döntő megszakítását jelentenék.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. 14. Leó az ökumenikus mozgalomnak. Életet adhatunk egy új békés világnak. Leó pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek, újabb püspökök szentelése skizmához vezet.
1: Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. A Szentatya pénteken délelőtt fogadta a Vatikánban az EBSZ, drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit, akik kétnapos tanácskozást tartottak Rómában. Jogállam, emberi méltóság, nevelés, megelőzés, az egyház és az állam összefogása mind hozzájárul ahhoz, hogy biztonságos, stabil társadalmakat építsünk, és megadjuk a szükséges támogatást a függőséggel küzdőknek. A halálbüntetés és a kínzás nem megengedett. Mindenki méltóságát tiszteletben kell tartani. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet országainak képviseletével május 14-én és 15-én az olasz delegáció a római képviselőházban szervezte meg a konferenciát a következő témában. Drogstop. Harcoljunk együtt a kábítószerkereskedelem ellen, hogy megvédjük a biztonságot, az egészséget és a jogszerűséget. A tanácskozás résztvevőit audiencián fogadta a pápa, aki rámutatott, mennyire fontos az illegális drogok elleni küzdelem. Az EBSZ 57 résztvevő államát képviselők jelenléte Vancouvertől Vladivostokig kollektív eltökéltségüket tanúsítja, amellyel szembe akarnak nézni a bűnhálózatokat támogató jelenséggel, ami kockára teszi társadalmaink jövőjét.
2: The Holy See is firmly convinced that the rule of law, crime prevention, and criminal justice must advance together in unity.
1: A Szentszék meggyőződése, hogy a jogállam, a bűnmegelőzés és a büntetőigazságszolgáltatás egységben kell, hogy haladjon. A jogállamiság hiteles alkalmazása továbbra is elengedhetetlen az átfogó emberi fejlődéshez. Egyetlen valóban igazságos társadalom sem lehet tartós, hanem a törvény, hanem az emberek önkényes akarata uralkodik. Egyetlen személy vagy csoport sem veheti magának a jogot, hogy megsértse mások méltóságát. Ezért a megelőzés és a bűncselekményekre adott válasz szorosan összefügg az ember egyetemes jogainak tiszteletben tartásával és megóvásával. Ez nem csak a rendfenntartó erők feladata, hanem általában véve a társadalomé is, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, mutatott rá a pápa. A Szentszék ezért minden olyan kezdeményezést támogat, amely egy hatékony, igazságos, emberi és hiteles igazságszolgáltatási rendszer építésére irányul, mely képes megelőzni és feltartóztatni az illegális drogok gyártását és terjesztését. A valódi igazságosság nem elégedhet meg a puszta büntetéssel, a kitartás és az irgalmasság alkalmazásával elő kell segíteni a törvényszegők átnevelését és a társadalom szövetébe való újrabeilleszkedését. A minden embert megillető méltóság azokra is érvényes, akik bűncselekményt követtek el, ezért az kizárja a halálbüntetés, a kínzás, és minden kegyetlen vagy megalázó büntetésforma alkalmazását. Átfogó programokra van szükség ahhoz, hogy segítsünk a függőségtől szenvedőknek. Orvosi ápolást, pszichológiai támaszt és folyamatos rehabilitációt nyújtva nekik. Ez a több szakterületet átfogó megközelítés az emberi személy egészét vegye alapul, lépjen túl a pusztán büntető intézkedéseken és a megengedő megoldásokon is, amelyek nem képesek megszabadítani az egyéneket a függőség láncaitól. Ezáltal újra fölfedezhetik és megélhetik az Istentől kapott méltóságuk teljességét.
2: Preventing and countering organized crime is essential to building safe, just and stable societies.
1: Alapvetően fontos megelőzni és megállítani a szervezett bűnözést ahhoz, hogy biztonságos, igazságos és stabil társadalmat építsünk, szögezte le 14. Leó pápa, majd tisztelettel adózott a rendfenntartó erők és az igazságszolgáltatás azon tagjai előtt, akik életüket áldozták vagy megsebesültek kötelességük bátor teljesítése közben. Tanúságtételük ébresszen bennünk hálát, felelősségérzetet és megújult eltökéltséget. A Katolikus Egyház világszerte működő számos intézményén keresztül a függőségtől szenvedő személyek támogatásában szerzett nagy tapasztalatával kész tovább erősíteni a gyümölcsöző együttműködést a civil társadalommal.
2: Together, in a spirit of mutual respect and shared responsibility, we can promote policies that truly serve the common good and the inalienable dignity of every human being.
1: Együtt, a kölcsönös tisztelet és felelősség szellemében olyan politikát mozdíthatunk elő, mely valóban a közjót és valamennyi ember elidegeníthetetlen méltóságát szolgálja. Hozzon bőséges és tartós gyümölcsöket ez a konferencia a nemzetek feletti együttműködés, a hatékony megelőzés és a hiteles remény stratégiáival, mondta Leó pápa, majd döntéseikre és az általuk képviselt népekre a bölcsesség, a remény és a tartós béke bőséges áldását kérte Istentől. Az EBESZ ma a világ legnagyobb, legkiterjedtebb nemzetközi biztonsági szervezete. Eredetileg az európai béke és biztonság garantálását szolgálta, de tevékenysége kiterjed Észak-Amerikára és egy ideje már Közép-Ázsiára is. Jelenleg 57 tagállama van, közöttük az összes európai állam, az Egyesült Államok és Kanada. A nemzetközi szervezet további 11 országgal működik együtt, például Ausztráliával, Izraellel és Japánnal. Az EBESZ tevékenysége ma kiterjed tagállamai emberi jogi és kisebbségi helyzetének javítására, demokratikus intézményeinek védelmére, választások megfigyelésére, fegyverzet ellenőrzésre, leszerelésre, biztonság és bizalomépítésre is, de a szervezet gazdasági és környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozik. Célja az európai biztonság és stabilitás megőrzése, a konfliktusok korai előrejelzése, a konfliktuskezelés, a válságkezelés és a válságok megoldását követő rehabilitáció.
0: XIV. Leó az ökumenikus mozgalomnak életet adhatunk egy új békés világnak. A Jöjjön el a te országod nevet viselő ökumenikus imaesemény előtt 14. Leó pápa videóüzenetben üdvözölte az összes résztvevőt és biztosította őket lelki közelségéről. A május 14-e és 24-e között zajló esemény egy ima mozgalom, amely arra hívja a keresztényeket szerte a világon, hogy imádkozzanak együtt áldozó csütörtöktől pünkösd vasárnapig, hogy minél több ember ismerje meg Jézust. A Jöjjön el a te országod 2016-ban indult, és mára több mint 1 millió keresztényt foglal magában, a világ nemzeteinek közel 90%-ában, 85 különböző felekezetet és hagyományt felülelve.
2: Each year during the Advent season, Christians address God with the words, Come Emmanuel.
0: Videó üzenetében Leo pápa az adventi időszak hagyományos ősi keresztény énekében szereplő kifejezésre reflektál: Ó jöjj, ó jöjj, Emmanuel! Ezzel a keresztények Ézsaiás proficiájának beteljesedésére, Emmanuel születésére szólítanak, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. A várakozás időszakában Leo pápa kiemeli, hogyan válnak énekeink és karácsonyi dalaink egyre sürgetőbbé, hogy Isten jöjjön le közénk, hogy megmentsen minket a bűntől és mindattól, ami árthat nekünk. Megjegyzi, hogy Istent kérjük, hogy gyógyítsa meg azt, ami megtört mind bennünk, mind a világban.
2: Even though we know that God is almighty and transcendent, we're still bold enough to ask him to be truly with us, not distant, but close.
0: Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy Isten mindenható és transzcendens, mégis elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy kérjük, hogy legyen igazán velünk, nem távol, hanem közel, hangsúlyozza a Szent Atya. Majd rámutat. Mégis néha elfelejtjük, hogy szükségünk van Istenre, és hogy csak ő tudja kielégíteni legmélyebb vágyainkat és belső nyugtalanságunkat. Jézus Krisztus személyében Isten lejött, hogy testben közel legyen hozzánk. Most velünk van Szent Lelkén keresztül. Húsvét mostani 50 napjában az Alleluja ennek az időszaknak az énekévé válik, és egy módja annak, hogy dicsérjük és hálát adjunk Jézus feltámadásáért. Ő továbbra is a velünk lévő Isten, hangsúlyozza Leo pápa, miközben utal arra, hogy még a legközelebbi barátai sem mindig ismerték fel őt feltámadása után. Bár Jézus visszatért a mennyei atyához, nem hagyott minket árván. A Szentlélek ajándéka által jelen marad mindannyiunk számára az egyházban. Krisztus minden számunkra, nyomatékosítja 14. Leó. Ő benne találjuk meg az élet teljességét és értelmét. Ez az ajándék nem olyasmi, amit megtarthatunk magunknak. Inkább olyas valami, amit bátran hirdetnünk kell. A Jöjjön el a te országod 9-ed, tökéletes lehetőséget kínál arra, hogy megosszuk a jó hírt és imádkozzunk, hogy mások is találkozzanak Isten Jézusban kinyilatkoztatott üdvözítő és felszabadító szeretetével. Leo pápa azzal zárja videó üzenetét, hogy felidézi prédikációját az idei húsvéti vigília szertartásról. A találkozásról, amelyről tanúságot akarunk tenni, a hit szavaival és a szeretet cselekedeteivel, úgy tesszük ezt, hogy életünkkel énekeljük az Alleluját, amelyet ajkunkkal hirdetünk. A Szent Atya kiemeli, hogy a húsvét vasárnapi evangéliumban szereplő asszonyokhoz hasonlóan nekünk is vágynunk kell arra, hogy elinduljunk, és elvigyük az evangéliumot az emberekhez szerte a világon.
2: We too can give life to a new world of peace and unity.
0: Mi is életet adhatunk egy új, békés és egységben gazdag világnak, mint az emberek sokasága. Mégis egyetlen házat építünk, és egyetlen személy vagyunk Krisztusban, mert bár sok a keresztény, Krisztus egy, idézi Szent Ágoston Zsoltár kommentárjaiból. Videó üzenete végén Leo pápa Isten bőséges áldását kéri mindenkire, aki részt vesz az ökumenikus globális imamozgalomban. Leo pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. 14. Leo pápa üzenetet küldött a héten az észak-olaszországi városban megrendezett nemzetközi könyvvásárra. Ebben rámutatott, hogy az irodalomnak elő kell mozdítania az emberi méltóságot, a békét és a testvériséget. Továbbá hangsúlyozta, hogy a gyermekek, különösen a háború borzalmai és a közöny ridegsége közepette, reményt adnak a világnak. Szükség van olyan irodalomra, amely segít felismerni minden ember, különösen a legkiszolgáltatottabbak méltóságát, és amely egyre inkább a testvériség és a béke iskolájává válik. 14. Leo pápa ezt emelte ki a május 14-e és 18-a között Torinóban tartott nemzetközi könyvvásárra küldött táviratában. Az üzenetet, amelyet a Szent Atya nevében Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár küldött, Roberto Repole bíboros torinói érseknek és a nemzetközi vásár résztvevőinek címzett. A vásár igazgatója olvasta fel a rendezvény megnyitó ünnepségén, május 14-én csütörtök délelőtt a pápa üzenetét. Ebben a Szent Atya a könyvvásár címét, amely Elsa Morante írónő A világot a gyermekek mentették meg című művére épül, jelentősnek és időszerűnek nevezte. Leo pápa kiemelte, egy olyan időszakban, amelyet a háború borzalmai és a közöny ridegsége folytogatni látszik, a gyermekek azzal a veleszületett képességükkel, hogy friss szemmel látják a világot, lángra lobbantják a reményt a társadalomban. A Szent Atya üzenete végén reményét fejezte ki, hogy az esemény megújult tudatosságot kelthet a kultúra fontosságáról, a párbeszéd és az egyetértés előmozdításában. Leo pápa szavai a táviratban visszhangozzák azokat a gondolatokat, amelyeket egy hete a torinói eseményen résztvevő vatikáni könyvkiadó képviselőihez intézett az intézmény alapításának centenáriumán. Az alkalomból a Szent Atya akkor hangsúlyozta, hogy az olvasás táplálja az elmét, segít a tudatos és jól kialakult kritikai érzék kialakításában, és védelmet nyújt a fundamentalizmusok és az ideológiai leegyszerűsítések ellen. Azt is sürgette, hogy mindenki olvasson könyveket ellenszerként a zárt gondolkodásmódra, amely merev hozzáállásban és a valóságról alkotott redukált nézetekben nyilvánul meg.
1: A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek. Újabb püspökök szentelése skizmához vezet. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, újból figyelmeztette a tradicionalista testvérület tagjait. Az egyházi közösség végleges megszakadását jelenteni, ha megtartanák a júliusra tervezett püspök szenteléseket. A pápa továbbra is imádkozik azért, hogy a lefebvriánusok meggondolják magukat. A Marcel Lefebvre érsek által alapított 10. Szent Pius papi testvérület bejelentette, hogy a pápa felszólítása ellenére is kitart terve mellett, miszerint júliusban pápai jóváhagyás nélkül új püspököket szentel. A hittani dikasztérium prefektusa újabb nyilatkozatot adott ki, amit előzőleg 14. Leó pápa tudomására hozott. A pápa továbbra is imádkozik, hogy elkerüljék az újabb skizmatikus cselekedetet. Ez a lépés valójában az 1988. június 30-i eseményt idézné fel, amikor Lefebvre érsek 4 püspököt szentelt fel, amely Laetae Sententiae önmagától beálló, vagyis automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után. Fernández bíboros ismételten leszögezi, hogy a tervezett püspök szentelésekhez nincs pápai jóváhagyásuk. Ez skizmatikus, szakadár cselekedetnek minősül. A skizmához való formális ragaszkodás súlyos vétek Isten ellen, és az egyház törvényeiben meghirdetett kiközösítést vonja maga után. A Szent Atya továbbra is imádkozik és kéri a Szent Lelket, hogy világosítsa meg a 10. Szent Pius papi testvérület felelőseit, hogy lépjenek vissza ettől a rendkívül súlyos döntéstől. Mint ismeretes, február 12-én a hittani dikasztérium prefektusa a Vatikánban találkozott a Szent 10. Pius társaság előjárójával, Davide Pagliarani atyával, és megbeszélést folytattak a társaság február elején bejelentett szándékáról, hogy új püspököket szentelnének. A bíboros által akkor aláírt nyilatkozat a teológiai párbeszéd útját és a felszentelések felfüggesztését javasolta, melyek az egyházi közösség döntő megszakítását jelentenék.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!